Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 16-a, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a palesztin egy végtelen történet, és a kedvenc úti célok legújabb epizódjai következnek a hír összefoglalónkat követően. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a videók, egyéb információk, illetve blog érdekességek érdekében.

mai ír összefoglalón következik. Lássuk, mi történt a nagyvilágban. Erdoğan és Gutierrez telefonon tárgyalt a regionális és globális fejleményekről. A török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan telefonon beszélt António Gutierrez ENSZ főtitkárral, és megvitatták a regionális és globális fejleményeket, közölte a török kommunikációs igazgatóság. Az igazgatóság szerint jól kell kihasználni a diplomáciai lehetőséget az Egyesült Államok és Irán közötti kérdések megoldására. Hozzátéve, hogy a nemzetközi közösség ne felelőssége megakadályozni a folyamat szabotálását. Erdoğan hozzátette, fontos az ENSZ missziók tevékenységének hatékony folytatása Szíriában, valamint Türkiye továbbra is biztosítani fogja a szükséges támogatást ebben a tekintetben. Az iráni béke megállapodás értelmében díjmentesen megnyitják a hormuzi szorost. Az Egyesült Államok bejelentette, az iráni béke megállapodás értelmében a hajók díjmentesen haladhatnak át a hormuzi szoroson, és ragaszkodott ahhoz, hogy Teheránnak teljesítenie kell kötelezettségvállásait, mielőtt bármilyen gazdasági előnyt élvezhetne. Ezek között szerepelt egy lehetséges 30 milliárd dolláros újjáépítési alap a háború sújtotta ország számára, azonban a források felszabadítása a teljesítményhez lesz kötve, mondta el Trump kormány egyik magas rangú tisztviselője. Az elnök személyesen akarta aláírni, mert maga akarta mutatni elkötelezettségét a folyamat iránt, mondta el névtelenségét kérő amerikai tisztviselő. Vance. Az USA-nak van minden trükkje és tétje a nagy iráni tárgyalások előtt. J.D. Vance amerikai alelnök szerint Washington erőpozícióból lép be a közelgő iráni tárgyalásokra, és bizakodóan nyitatkozott arról, hogy a hétvégén esedékes tárgyalások sikeres megállapodást hoznak majd. A Trump kormányzat arra számít, hogy a pénteki tárgyalásokon a képviselők teljes köre részt vesz, és a Teheránnal folytatott közvetlen kommunikáció megváltoztatta a folyamat dinamikáját, jelentette be Vance. Vance emellett elmondta, a kormány továbbra is nyitott a Teheránnal való kapcsolatok javítására, amennyiben az iráni vezetők más utat választanak. Hozzátette, az Egyesült Államok jelentős katonai, gazdasági és diplomáciai befolyással rendelkezik, illetve nincs kötelezettsége engedményeket tenni, ha csak Irán nem fogadja el a nukleáris programjára vonatkozó hosszú távú korlátozásokat. Izrael 1,89 millió dollárt szán az illegális fiatal telepeseknek a megszállt Cisjordániában. Benjamin Netanyahu miniszterelnök izraeli kormánya 1,89 millió dollár állami támogatást szán az úgynevezett Hilltop Youth, azaz a dombtetői ifjúság nevű illegális izraeli telepeseknek, számolt be a Yediot Ahronot napilap. A finanszírozási terv júniustól az év végéig tart, tette hozzá a lap. A lap szerint a Hilltop Youth mozgalom minden tagja avonta kb. 550 dollárt kapna élelmiszerre, ruházatra és egyéb megélhetési költségekre, ami a megszállt Cisziordániában több mint 650 fiatalt érint.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: A NATO csúcstalálkozó előtt új repülőteret nyitottak meg Ankarában. A július 7-én és 8-án Ankarában megrendezésre kerülő NATO csúcstalálkozó előtt hétfőn megnyitották az ankarai repülőteret. Recep Tayyip Erdoğan elnök elmondta, az új közlekedési összeköttetések közvetlen elérhetőséget biztosítanak a látogató delegációk számára. Az ankarai repülőtér megnyitó ünnepségén felszólaló Erdoğan elmondta, miközben a főváros a július 7-i és 8-ai csúcstalálkozó megrendezésére készül, ezek a projektek megerősítik Ankara légi közlekedési és közlekedési infrastruktúráját. Erdoğan emellett kijelentette, a szétválasztott útszakaszon található 3 kilométeres összekötő úton biztosítsuk a NATO csúcstalálkozón résztvevő delegáció közvetlen eljutását. Az ankarai repülőtér a belföldi és nemzetközi járatok egyaránt kiszolgáló Essen-Bal repülőtér után a főváros második repülőtere lett. Erdoğan kiemelte, hogy a repülőtér és a kapcsolódó beruházások rekordidő 230 nap alatt készültek el, és hozzátette, egy 12,5 kilométeres összekötő út épült, amely magába foglal egy 6,5 kilométeres osztott pályás és egy 6 kilométeres egypályás szakaszt. Végezetül elmondta, a projektek egy 17 kilométeres hatékony közlekedési hálózatot hoztak létre az ankarai repülőtér és a város központja között. Oroszország tagadja a kolostor elleni támadás vágyait Ukrajna elleni halálos támadások után. Az orosz külügyminisztérium elutasította Ukrajna és a nyugat vágyait, miszerint Moszkva egy éjszakai nagyszabású támadás során megsemmisítette az ukrán fővárosban található történelmi kolostort, és a vádakat durva hamisításnak nevezte. Az 1000 éves kolostor súlyosan megrongálódott a héten Franciaországban tartandó G7 csúcstalálkozó előtt. Az orosz védelmi minisztérium közölte, nem tudta meg a kijevi Pecserszlavra kolostort, amelyet katonai gyárak elleni támadásként írt le, és az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakétát okolta a vallási helyszín megrongálódásáért, így tehát azt állítja, hogy nem ő támadta meg a helyszínt. Nigériában egy fegyveres támadásban legalább 20 ember meghalt. A helyi hatóságok és a helyi média szerint legalább 20 embert megöltek, amikor a Lakurawa házadók megtámadták Fasken Rafi faluját, Nigéria Kebi államának Arewab területén. A vasárnapi támadást a helyiek az utóbbi idők egyik legkoordináltabb ostromaként jellemezték. Több ember megsérült, az áldozatokat a közeli egészségügyi intézményekben továbbra is ápolják. A Kebi állam kormánya megerősítette az incidenst, és a delegációt küldött a térségbe, amelynek élén Umar Tafida helyettes kormányzó állt, hogy felmérjék a helyzetet és részvétüket fejezzék ki a gyászoló család számára. Tafida a látogatás során elítélte a gyilkosságokat és erősebb biztonsági intézkedéseket ígért a további támadások megakadályozása érdekében. Kedves hallgatóink, a mai ír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina egy végtelen történet című műsorunk legújabb epizódja következik.

Ha őszintének kell lennem, kedves hallgatóim, egy rész elkészítésekor volt a legnehezebb a szavak kiválasztása és a mondatok megfogalmazása. Amikor egy embertől elveszik a szabadságát, nem csak a testét börtönzik be. Egy agyának az évek során várakozása, egy gyermek felnövése az apja nélkül. Egy hatalmas nép emlékezetét a vaskapuk mögé zárják be. Palesztinában a börtönök nem csak téglából és falakból állnak, hanem azok a helyek, ahol a bizonytalanság, az elválás és a türelem legmélyebben rejlik. Ma több ezer palesztin tartanak fogva az izraeli börtönökben. Az emberi jogi szervezetek jelentéseiben ezt a számot azonban több tízezerre teszik. Ezek mögött a lélektelen számok mögött fiatalok, nők, diákok, újságírók és sajnálatos módon több száz gyermek van. Néhány fogvatartott évek óta a vaslácsok között tekintve az égre, néhányukat pedig felülről, hogy nem tudják, mikor fogják kiengedni őket. Az embereket valójában ez a mély bizonytalanság gyötri a legjobban, nem pedig maga a büntetés. Az Izrael által évek óta eszközként alkalmazott úgynevezett közigazgatási fogvatartás rendszere ennek a kérdésnek az egyik legfájdalmasabb sebe. Ma már ezrek vannak olyan börtönök,

cellákban, akik ellen nincs nyilvános vádemelés, nincs hivatalos vádirat. Bírósági eljárás ugyan indul, de sem a megfelelő védekezés joga, sem annak lehetősége nem biztosított igazán, hogy az embernek tudja, mivel is vádolják. Egy éjszaka elviszik az otthonából, a napok hónapokká, a hónapok évekké válnak. Kimmaradt családja pedig ugyanazon kérdés körül forog újra és újra. Vajon mikor tér vissza? Van-e a világon súlyosabb teher annál, mint egy olyan várakozás, amelyre nincs válasz? Vannak fogvatartottak, akik a négy fal között próbálnak egyetemet végezni. Mások egyetlen levéllapjaira sűrítve küldik haza hangjukat szeretteiknek. Édesanyák napokon át őrködnek a telefon mellett, hogy néhány percig hallhassák gyermekük hangját. Egyes gyerekek pedig először a börtön látogatóhelyiségének hideg üvegfala mögött látják édesapjuk arcát. Olyan történetek élnek ezeken a földeken, hogy valaki fiatal legényként lép be azon a kapun, és őszhajú öregemberként jön ki rajta. Vannak, akik szabadulások után már nem ismerik fel azt a városrészt, vagy utcát, ahol felnőttek. Mert amíg ők bent voltak, a városok megváltoztak. Az emberek elköltöztek, vagy meghaltak. A gyerekek felnőttek. Az ő idejük valahol pedig a cellák között megfagyott. Néhány fogoly olyan hosszú éveket tölt bent, hogy odakint már csak fiatalkori fényképeiről emlékeznek rájuk. Vannak ott olyan rabok is, akiket nem egyszer, hanem többször is életfogytiglani büntetésre ítéltek. Olyan ítéletekre, amelyek egy emberi életet is meghaladnak. Évtizedeken át éltek csupán a szabadság reményéből. Természetesen ott vannak a családjaik is, akik életüket a várakozásnak áldozták. Az ünnepi asztalok minden évben egy kicsit üresebbek lettek. Minden születésnapon maradt egy üres szék. Minden este reménykedő tekintetek fordultak az ajtó felé, várva egy kopogás hangját. Palesztinában nem csak a foglyok rabjai, a hiánynak és a vágyakozásnak, hanem azok is, akik hátra maradtak. Az utóbbi időszakban, amikor fogolycseréről szóló megállapodások kerültek napirendre, és névlistákat tettek közzé, ezekben az otthonokban egy pillanatra újra besütött a napfény. A családok kitakarították gyermekeik szobáját, előkészítették a legszebb ruhákat. Ám ezek mögött a megállapodások mögött egy másik egyetlen szabály is megbújt. Több szabadon engedett fogvatartott számára, megtiltották a hazatérést, és száműzetésbe, más országokba kényszerítették őket. Talán szabadok lettek, de annak érzelmi terhe, hogy szülőföldjüktől és családjuktól távol, idegen országokban kell élniük, a szabadság örömét keserű fájdalommá változtatta. Néhány név pedig az utolsó pillanatban lekerült a listákról. Így a várva várt találkozás soha nem valósult meg. Ezért a palesztin emberek még örömükben is óvatosak. Tudják, hogy a legnagyobb csalódások gyakran a legnagyobb reményeket követik. A nemzetközi emberi jogi szervezetek rendszeresen tesznek közzé jelentéseket a börtönök helyzetéről, a túlzsófolt cellák, a kezelés nélkül maradó betegek, a rossz bánásmód és a kínzásról szóló állítások gyakran a világ figyelmének középpontjába kerülnek. Az egykori fogvatartottak napokig tartó kiallgatásokról, álmatlan éjszakákról és szüntelen nyomásról számolnak be. Sokan azt mondják, hogy az ott töltött évek után nem a testük, hanem a lelkük fáradt el igazán. Hiszen nem csupán a kőfalak emésztik fel az embert, hanem a bizonytalanság és az a félelem, hogy egyszer teljesen megfeledkeznek róla odakint. Éppen ezért vállalkoznak a palesztin foglyok éhségsztrájkokra, hogy legyőzzék az elfeledettség félelmét. Mert a bezárt ember számára végső menedékként már csak a saját teste marad. És amikor eljön az idő, ez a test válik az ellenállás legerősebb eszközévé. Emlékezzünk azokra a hónapig tartó éhségsztrájkokra, amelyek a világ figyelmét próbálták felhívni. Voltak, akik emberibb körülményekért. Mások azért, hogy legalább egyszer láthassák családjukat. Megint mások pedig csupán egy tisztességes tárgyalásért sorvadtak el azokban a cellákban.
Ezek a börtönök nem pusztán kőből épültek. Ott minden egyes másodperc büntetéssé válik. Maga a várakozás és a hiány is. Mindennek ellenére ezekben a sötét történetekben az emberek nem mondanak le a reményről. Egy anya hosszú évek múltán sem nyúl fia szobájához. Csak letörli róla a port és tovább vár. Egy apa arról álmodik, hogy lánya egyszer belép az ajtón. Egy gyermek úgy nő fel, hogy soha nem látta az apja arcát, csak a falon függő régi fényképeken. Palesztínában a szabadság nem csupán egy vasajtó kinyílását jelenti, találkozást jelent. Egy hang újbóli meghallását. Annak lehetőségét, hogy egy anya hosszú évek után először hajthassa nyugodtan a fejét a párnára. Palesztína megértése nem csupán az utcai összecsapások vagy a címlapokra kerülő események figyelését jelenti, hanem azt is, hogy meghalljuk a börtöncellákból felszálló súlyos, sötét csendet. Hiszen azok mögött, a vasajtók mögött nem csupán az emberek vannak bezárva, hanem a félbeszakadt életek egész sora.

0: Kedves hallgatóink, a Kedvenc úti célok mai epizódjában folytatjuk utunkat Skopjéban. Az oszmán időszakban nem csak az építészetéről, hanem a költészetéről is ismert volt. Így az évek során a város kulturális és művészeti központtá vált. A Skopje utcáin visszhangzó minden lépésben egy költő árnyéka, egy tudós hangja rejtőzik. Ha készen állnak, megkezdjük utazásunkat Skopje történelmébe. Az oszmán időszakban Skopje fontos kulturális központként több költőt, írót és tudós nevelt ki. A városban a fejlődő irodalmi hagyomány az oszmán díváni irodalom fontos részévé vált. A Skopjéből származó költők között olyan ismert személyek kerültek ki, mint Prizrenli Szuzi, üszküplő Ata és üszküplő Isák Cselebi. A 19. század végén, valamint a 20. század elején a Skopjéban élt legfontosabb irodalmi alak kétségtelenül Jahja Kemal Beyatlı. A modern török versek egyik alapítójaként ismert Jahja Kemal Skopjéban nőtt fel. Az ifjúkorának nyomait egész életén át hordozta, amely verseiben gyakran előtűnt. Miután véget értek a balkáni háborúk, Skopje kilépett az 5 évszázados oszmán uralom alól, ezzel pedig egy új történelmi korszakhoz ért. A város először a szerb királyság, majd a jugoszláv királyság részét képezte. Ez a politikai változás Skopje demográfiai szerkezetében gyökeres változásokhoz vezetett. Az új politikai rendszer által hozott bizonytalanság, illetve a változó szociális feltételek következtében a városban a török népesség csökkenni kezdett. Több török család úgy döntött, hogy Anatóliába emigrál. Ez a kivándorlási hullám nem csak a népességben okozott változást, hanem a város kulturális szövetében is mély nyomot hagyott. Azonban minden nehézség ellenére a szkopjei gyökerekkel rendelkező török közösségnek sikerült fennmaradnia, valamint a kulturális identitásának megőrzéséért küzdött. A II. Világháborút követően József Broz Tito vezetésével 1946-ban megalakult a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság, amely Macedóniát is beleértve 6 egyenlő föderatív egységből alakult ki. Az új szövetségi állam egyenlőségét hirdető retorikája keretében az etnikai különbségekhez biztosított jogok alapján a szkopjei török közösség számára kezdetben ígéretes fejlemények történtek. Ebben az időszakban alakult meg a török közösség egyik legfontosabb szervezete, a ügyelszervezet, amely a török kultúra védelme, valamint fejlesztése érdekében átfogó programokat rendezett. A török nyelven megjelent billikusság hozzájárult a társadalmi tudatosság növeléséhez. A török nyelvű oktatás biztosító Tevejjüv iskola megnyitásával pedig fontos hiány pótolt az oktatás területén. Emellett török nyelvű rádióadásokat is sugároztak, valamint a külföldről beszállított jelentős könyvek terjesztésével az intellektuális fejlődést is támogatták. Azonban ez a pozitív kezdet rövid ideig tartott. Amikor a ügyelszervezet tagjait megfigyelés alá helyezték, illetve néhány tagját kivégezték, egyértelművé vált, hogy a szocialista rezsim valódi szándéka nem a demokrácia volt. Ezek az elnyomó politikák a török közösségben mély bizonytalansághoz, valamint szociális traumákhoz vezettek. A ügyelszervezet tagjainak elszenvedett üldöztetései, valamint a szocialista rezsim növekvő nyomásai következtében 1953-ban aláírták a törökök kitelepítési megállapodását. Ez a megállapodás hivatalosan engedélyezte a török és muszlim lakosság számára, hogy elhagyják az országot, ezzel elindítva egy hatalmas migrációs hullámot Skopje és Türkiye között. A Skopjéból Türkiye felé vándorlás több volt, mint egy helyváltoztatás. Ez egy kultúra és egy emlék eltörlésének fordulópontja volt. Ez követően az üresen maradt házak, az elcsendesült utcák egy elhallgatott emléket hagytak hátra. Miután a törökök egy része elhagyta a várost, az ott maradt török közösség egy mély csendbe temetkezett. Megváltozott a szociális élet, megsérült a kulturális szerkezet, valamint a szokások is lassan elkezdtek elhalványulni. Mindezek ellenére minden kő alatt egy történet rejlik, minden udvarban egy emlék rejtőzik. Kedves hallgatóink! A mai epizódunkban erről a csendről emlékeztünk meg. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.

Ahogy a műsorunk a végére ér, tekintsük át a mai nap legfontosabb híreit. Izrael 1,89 millió dollár szán az illegális fiatal telepesöknek a megszánt Cisjordániában. Mindeközben az iráni béke megállapodás értelmében díjmentesen megnyitják a Hormuzi szorost. Illetve Oroszország tagadja a kolostor elleni támadás vágyait az Ukrajna elleni halálos támadásokat követően. Türkiyére tekintve Erdoğan és Gutierrez telefonon tárgyalt a regionális és globális fejleményekről, illetve rekordmen gyorsan 230 nap alatt felépült az ankarai repülőtér. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk holnap is budapesti idő szerint 1 órakor. Szép napot kívánunk!